gamelan pahing sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, degoh piil pesen gigi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja nyiti, suhini jadi cerminan mas.